0: Ako cítiš, tak sa tvár. Nepretváraj si svoju tvár.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.